0: a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Változik a gyermekvédelmi törvény. Ügyeljünk a tűzifa vásárláskor. Megcsodálhatjuk a legkedvesebb céklát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják kilóját, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is a legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
3: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
2: Cékla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat és növénykert Indiaházában. A cékla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. A légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékonyabb életmentés. Újabb leletek a Szolnoki Múzeumban. Új tűzoltóautó Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Újabb különleges leletekkel gyarapodott a szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteménye, írja a szoljon.hu. A Tisza alacsony vízállásának köszönhetően több régi tárgy is előkerült, köztük egy 17. századi korsó és egy 19. századi mázastál maradványai. Az intézmény egy több mint egy kilós csontleletet is kapott, amelynek eredetét egyelőre nem sikerült azonosítani. Az elmúlt hónapokban balta maradványok és egy régi pipa is bekerült a múzeumba. A Tisza medrében korábban egy jégkorszaki medvekoponyát is találtak, amelyet most a hónap műtárgya vitrinben láthatnak az érdeklődők. Új korszerű tűzoltóautó állt szolgálatba Mezőtúron, tudatta a szoljon.hu. A jármű 4000 liter vizet képes szállítani, összkerékhajtásának köszönhetően pedig nehezen megközelíthető területeken is bevethető. Nem csak tüzek oltására alkalmas, hanem közlekedési baleseteknél és más műszaki mentéseknél is használható. Ehhez modern, akkumulátoros eszközökkel szerelték fel. A szivattyúja menet közben is működtethető, ami különösen a nagyobb szabadtéri tüzeknél jelenthet segítséget. Az országban most 10 ilyen járművet adtak át, Mezőtúr mellett orosháza és szarvas tűzoltósága is kapott egyet. Az országos fejlesztés során összesen 56 új tűzoltóautót állítanak szolgálatba. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Két hét után ismét fogadja a látogatókat a szolnoki Tiszaligeti élményfürdő. A létesítmény szeptember végén garanciális javítások miatt zárt be. Ez alatt a medencéket is felkészítették a télre. A fürdő október 17-én és 18-án szaunaprogramokkal, az őszi szünetben családi programokkal várja a vendégeket. A szintén bezárt Vésőúti strandfürdőben a tervek szerint október 16-áig tartanak a téliesítési munkák. A Tiszaligeti élményfürdő 7 évig tartó felújítás után idén júniusban nyitott meg újra. Harmadik helyezést ért el egy jászkunsági tűzoltó az országos ügyeleti szakmai versenyen, írja a szoljon.hu. Fütyű Péter tűzoltó százados Balatonföldváron mérte össze tudását az ország különböző részeiből érkezett szakemberekkel. A résztvevőknek olyan helyzeteket kellett megoldaniuk, amelyekkel a tűzoltók munkáját irányító ügyeletesek a mindennapokban is találkozhatnak. Egy 30 perces gyakorlat során egyszerre több képzeletbeli vészhelyzetet kellett kezelniük, köztük egy idősek otthonában történt mentést és egy mély garázsban kigyulladt elektromos autó esetét. A gyakorlati feladatokat írásbeli teszt követte. Jász Nagykun Szolnok megyét 3 szakember képviselte a versenyen. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
4: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A Magyar Festészet Napjához kapcsolódva rendeznek képzőművészeti programsorozatot Szolnokon. A szombati rendezvény a Szolnoki Művésztelepen indul Határ Attila festőművész kiállításával, amelyet Feste Béd és a Művészeti Szakgimnázium diákjainak természetművészeti bemutatója követ. Délután a Damjanich János Múzeumban bronzszobrászati kiállítást nyílik. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság Látható-Láthatatlan című tárlatát az Abanovák Agóra galériában és a Szolnoki galériában mutatják be. Utóbbi helyszínen díjátadót is tartanak. A nap a Múzsák terén filmvetítéssel zárul, ahol a Szolnoki Művésztelepről készült alkotást láthatják az érdeklődők. Tanórák helyett szemetet szedett közel 200 diák a szolnoki Waldorf iskolából, számolt be a szoljon.hu. A gyerekek az országos Teszed akcióhoz csatlakozva az Agyva partján és a Tallinn-Alcsi városrészben gyűjtötték az eldobált hulladékot. A munkában a harmadikosoktól a 12-esekig több korosztály is részt vett. A Tallinn-Alcsi városrészért egyesület már 6. éve csatlakozik az országos szemétszedéshez. Az iskolával most először dolgoztak együtt. A Waldorf iskolásoknak egyébként nem újdonság a környezetük rendben tartása. Korábban örökbe fogadták az Agyva egy szakaszát, amelyet azóta rendszeresen megtisztítanak. Szolnokon rendezték meg a 23. országos víziközmű szerelőversenyt, amelyen 27 háromfős csapat mérte össze szakmai tudását. Adta hírul a szoljon.hu. A kétnapos megmérettetés házigazdája a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT volt. A verseny különlegességét az adta, hogy a gyakorlati feladatok egy részét valós körülmények között, működő felhasználási helyeken kellett teljesíteniük a résztvevőknek. A csapatoknak gyorsan, pontosan és szabályosan kellett dolgozniuk, miközben a pályabírók a kivitelezés minőségét, a szerelvények szivárgásmentes beépítését és a munkavédelmi szabályok betartását is ellenőrizték. A verseny második napján már az elméleti tudás került előtérbe, a szakemberek 50 kérdésből álló tesztet töltöttek ki. A rendezvény ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjátadóval zárult. Emlékfát ültettek Monspart Sarolt a világbajnok tájfutó tiszteletére Szolnokon az Ormos Imre Parkban. Számolt be róla a szolnokinapló.hu. A megemlékezésen egy ginkófát helyeztek el a parkban, egy pihenőpad mögött pedig emléktáblát is kialakítottak. Monspart Sarolt 1972-ben első magyarként nyert egyéni világbajnoki címet tájfutásban, és ugyanebben az évben Európa első nőjeként teljesítette 3 órán belül a klasszikus maratoni távot. Nevéhez fűződik az Országos Gyalogló Idősek Klubja hálózatának elindítása is. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt a hét közepén. Október 14-e van a szerda. Sok boldogságot kedves Helének, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Backstreet Boys, előtte még Berkes Olivér, most pedig Sonic jön a Sky-jal. 6 óra múlt 10 perccel hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Down, yeah. Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakaszon tegnap egész nap óriási torlódások voltak, 10, nem volt ritka a 15 kilométeres dugó is. Remélem, hogy ez ma kevésbé lesz így, ha mégis ez lenne a helyzet. Várom a közlekedési hírt 0620 55 55 155-ös számunkra. A Black Eyed Peas-szel megyünk tovább.

0: FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nem.
1: Best FM a legjobb zenék. Britney Spears és Madonna jön a legfrissebb hírek után rögtön 6:30 jó reggelt. Britney pedig meglepte a rajongókat méghozzá azzal, hogy kiadott egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés az album 25. évfordulójához igazodik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékonyabb életmentés. Újabb leletek a Szolnoki Múzeumban. Új tűzoltóautó Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Újabb különleges leletekkel gyarapodott a Szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteménye, írja a szoljon.hu. A Tisza alacsony vízállásának köszönhetően több régi tárgy is előkerült, köztük egy 17. századi korsó és egy 19. századi mázastál maradványai. Az intézmény egy több mint egy kilós csontleletet is kapott, amelynek eredetét egyelőre nem sikerült azonosítani. Az elmúlt hónapokban balta maradványok és egy régi pipa is bekerült a múzeumba. Új korszerű tűzoltóautó állt szolgálatba Mezőtúron, tudatta a szoljon.hu. A jármű 4000 liter vizet képes szállítani, összkerékhajtásának köszönhetően pedig nehezen megközelíthető területeken is bevethető. Nem csak tüzek oltására alkalmas, hanem közlekedési baleseteknél és más műszaki mentéseknél is használható. Ehhez modern, akkumulátoros eszközökkel szerelték fel. A szivattyúja menet közben is működtethető, ami különösen a nagyobb szabadtéri tüzeknél jelenthet segítséget. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik, a csendes őszi idő hideg reggelekkel, 17 fok környékén alakul a hőmérséklet, napos gumoly felhős idő váltja egymást, és említésre méltó eső nem fog esni. Kings of Leon és a Use Somebody, ez a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hallgatunk Depeche Mode-ot. És Rúzsa Magdit is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 12 millió bizonylat adatai a NAV-nál. Újra nyitva a tiszaligeti élményfürdő. Dobogón végzett a jászkunsági tűzoltó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz. A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Két hét után ismét fogadja a látogatókat a szolnoki tiszaligeti élményfürdő. A létesítmény szeptember végén garanciális javítások miatt zárt be. Ez alatt a medencéket is felkészítették a térre. A fürdő október 17-én és 18-án szauna programokkal, az őszi szünetben családi programokkal várja a vendégeket. A szintén bezárt Véső úti strandfürdőben a tervek szerint október 16-áig tartanak a téliesítési munkák. A tiszaligeti élményfürdő 7 évig tartó felújítás után idén júniusban nyitott meg újra. Harmadik helyezést ért el egy jászkunsági tűzoltó az országos ügyeleti szakmai versenyen, írja a szoljon.hu. Fütyű Péter tűzoltó százados Balatonföldváron mérte össze tudását az ország különböző részeiből érkezett szakemberekkel. A résztvevőknek olyan helyzeteket kellett megoldaniuk, amelyekkel a tűzoltók munkáját irányító ügyeletesek a mindennapokban is találkozhatnak. Egy 30 perces gyakorlat során egyszerre több képzeletbeli vészhelyzetet kellett kezelniük, köztük egy idősek otthonában történt mentést és egy mély garázsban kigyulladt elektromos autó esetét. A gyakorlati feladatokat írásbeli teszt követte. Jász-Nagykun-Szolnok megyét 3 szakember képviselte a versenyen. Hűvös, felhős idővel folytatódik a hét környékünkön. A reggeli órákban mindössze néhány fokkal lesz fagypont felett a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozhat a felhőzet. Délután 14-16 fok körüli értékeket mérhetünk. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem körvonalazódik.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A viszonylag unalmasnak mondható szabványosítási világnapon egy nem várt eseménnyel indul az óra. Unexpected, ezt jelenti magyarul ugyanis, Tom Novi dalának címe. Hello, 7 óra elmúlt, jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért. Az utolévőktől várom a közlekedési infókat. 0620 55 55 155, Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Ezt a film a legjobb zenék. Friss infók közlekedőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Most is több kilométeres a torlódás az M0-ás déli szakaszán. Konkrétan a Hárosi Dunahíd és az M5-ös közötti szakaszról van szó. Az ok pedig, hogy a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt ráadásul egészen október 20-áig lezárták. A torlódás miatt már az M51-es és 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra kell készülni a reggeli csúcsban. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Már is folytatjuk a skót Texas I Don't Want a Lover című slágerével. Jönnek mindenek előtt a friss hírek. Október 14 szerda közben a Heléneket és a szülinaposokat is föl lehet köszönteni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Alig javult a vízügyi helyzet. Képzőművészeti programok Szolnokon. Szemetet szedtek a diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A Magyar Festészet Napjához kapcsolódva rendeznek képzőművészeti programsorozatot Szolnokon. A szombati rendezvény a Szolnoki Művésztelepen indul Határ Attila festőművész kiállításával, amelyet Feste Béd és a Művészeti Szakgimnázium diákjainak természetművészeti bemutatója követ. Délután a Damjanich János Múzeumban bronzszobrászati kiállítást nyílik. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság Látható Láthatatlan című tárlatát az Abanovák Agóra galériában és a Szolnoki galériában mutatják be. Utóbbi helyszínen díjátadót is tartanak. A nap a Múzsák terén filmvetítéssel zárul, ahol a Szolnoki Művésztelepről készült alkotást láthatják az érdeklődők. Tanórák helyett szemetet szedett közel 200 diák a szolnoki Waldorf iskolából, számolt be a szoljon.hu. A gyerekek az országos Teszert akcióhoz csatlakozva az Agyva partján és a Tallinn-Alcsi városrészben gyűjtötték az eldobált hulladékot. A munkában a harmadikosoktól a 12-esekig több korosztály is részt vett. A Tallinn-Alcsi városrészért egyesület már 6. éve csatlakozik az országos szemétszedéshez. Az iskolával most először dolgoztak együtt. A Waldorf iskolásoknak egyébként nem újdonság a környezetük rendben tartása. Korábban örökbe fogadták az Agyva egy szakaszát, amelyet azóta rendszeresen megtisztítanak. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 14-én a Helének névnapja a mai. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 86 éve a mai napon született Cliff Richard angol énekes színész. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. 69 éve ezen a napon dobták piacra Elvis Presley-től a Jailhouse Rock című számot. Már 99 éve, hogy megszületett ezen a napon Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. 1978-ban a mai napon született Usher. És 1975-ben szintén a mai napon született Chesney Louise, a brit All Saints tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Drums, please!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Október 14, szerda, új nap, új reggel, új esély, és újból megidézzük az ezredforduló hangulatát. Na és újra együtt, Together Again, a címe Janet Jackson hamarosan érkező dalának. És az időről elmélkedik majd a halott pénz. Jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért, a többiektől várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, ha hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékonyabb életmentés. Újabb leletek a Szolnoki Múzeumban. Új tűzoltóautó Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Újabb különleges leletekkel gyarapodott a Szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteménye, írja a szoljon.hu. A Tisza alacsony vízállásának köszönhetően több régi tárgy is előkerült, köztük egy 17. századi korsó és egy 19. századi mázastál maradványai. Az intézmény egy több mint egy kilós csontleletet is kapott, amelynek eredetét egyelőre nem sikerült azonosítani. Az elmúlt hónapokban balta maradványok és egy régi pipa is bekerült a múzeumba. Új korszerű tűzoltóautó állt szolgálatba Mezőtúron, tudatta a szoljon.hu. A jármű 4000 liter vizet képes szállítani, összkerékhajtásának köszönhetően pedig nehezen megközelíthető területeken is bevethető. Nem csak tüzek oltására alkalmas, hanem közlekedési baleseteknél és más műszaki mentéseknél is használható. Ehhez modern, akkumulátoros eszközökkel szerelték fel. A szivattyúja menet közben is működtethető, ami különösen a nagyobb szabadtéri tüzeknél jelenthet segítséget. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben a fél órában olyan régi ismerősöktől, mint a No Doubt, Janet Jackson az All For One, vagy már is Christina Aguilera-ék a Can't Hold Us Down-nal hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Helének szülinaposok, sok boldogságot, minden ünnepeltnek. 4 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jelenleg 12 km a torlódás az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Duna híd és nagyjából az M5-ös közötti szakaszon az M1-es felé vezető oldalon. Ennek az oka pedig egy tegnap kezdődött hídfelújítás, ami október 20-áig tart. A Szigethalom Tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták, tehát a négyből csak kettő használható. És az egy dolog, hogy a pálya bedugult, de az oda vezető utak, így az 5-ös főút, az M51-es, az 51-es és így tovább. Szóval mind-mind nagyon-nagyon tele vannak. Jó utat, kitartást, és ha közlekedési infó van, várom. 0620 55 55 155 a No Doubt csapahúrok közé. Hey baby, a besten, jó reggelt! We'll be right back.

0: FM, a legjobb zenék a csokoládé barna, vagy teveszőrbi, és ne adj Isten homokszín és krémszín, illetve terrakotta, rozsdavörös, mustársága, mély narancs és fahéj színű levelek végérvényesen elhozták az őszi hangulatot, és az időjárás is ősziesre fordult a múlt hét óta. 13-18 fok, néha napsütés, néha felhők, nyugaton lesz több felhő, és ott kisebb utózápor sem kizárt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, az ősz csodálatos színei zenében. Aerosmith, Amazing mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Okay, come on. Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 12 millió bizonylat adatai a NAV-nál. Újra nyitva a Tiszaligeti élményfürdő. Dobogón végzett a jászkunsági tűzoltó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Két hét után ismét fogadja a látogatókat a szolnoki Tiszaligeti élményfürdő. A létesítmény szeptember végén garanciális javítások miatt zárt be. Ez alatt a medencéket is felkészítették a térre. A fürdő október 17-én és 18-án szaunaprogramokkal, az őszi szünetben családi programokkal várja a vendégeket. A szintén bezárt Vésőúti strandfürdőben a tervek szerint október 16-áig tartanak a téliesítési munkák. A Tiszaligeti élményfürdő 7 évig tartó felújítás után idén júniusban nyitott meg újra. Harmadik helyezést ért el egy jászkunsági tűzoltó az országos ügyeleti szakmai versenyen, írja a szoljon.hu. Fütyű Péter tűzoltó százados Balatonföldváron mérte össze tudását az ország különböző részeiből érkezett szakemberekkel. A résztvevőknek olyan helyzeteket kellett megoldaniuk, amelyekkel a tűzoltók munkáját irányító ügyeletesek a mindennapokban is találkozhatnak. Egy 30 perces gyakorlat során egyszerre több képzeletbeli vészhelyzetet kellett kezelniük, köztük egy idősek otthonában történt mentést és egy mély garázsban kigyulladt elektromos autó esetét. A gyakorlati feladatokat írásbeli teszt követte. Jász-Nagykun-Szolnok megyét 3 szakember képviselte a versenyen. Hűvös, felhős idővel folytatódik a hét környékünkön. A reggeli órákban mindössze néhány fokkal lesz fagypont felett a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozhat a felhőzet. Délután 14-16 fok körüli értékeket mérhetünk. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Hadd osszam meg mindenkivel Taxis Feri tegnapi gondolatait, aki SMS-ben küldte el üzenetét. Képes vagyok bárhol, bármikor úgy lenni magam, hogy nem is ettem. Feri, gratulálunk, és nézzük, milyen időnk lesz ma, október 14-én, szerdán, a hét közepén. Változóan napos, felhős idő, 13-18 fokkal nyugaton lesz, több felhő az égen, és ott egy-egy futózápor sem kizárt. Közben szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jön Montel Jordan, és a This is how we do it a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Út, vasút és lelkitársak, például a dugóban ücsörgő sorstársaknak. Jön a Train, Hey Soul Sister című dala, többek között az M0-áson, az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös csomópont közötti 12 kilométeres araszolásban ücsörgő kedves Best FM hallgatóknak. Ezzel a vidám zenével tudok hozzájárulni ahhoz, hogy kevésbé legyen frusztráló a több mint 50 perces menetidő többlet, és persze a következő órában is szólnak majd magyar dalok, jön majd Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Alig javult a vízügyi helyzet. Képzőművészeti programok Szolnokon. Szemetet szedtek a diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A Magyar Festészet Napjához kapcsolódva rendeznek képzőművészeti programsorozatot Szolnokon. A szombati rendezvény a Szolnoki Művésztelepen indul Határ Attila festőművész kiállításával, amelyet Feste Béd és a Művészeti Szakgimnázium diákjainak természetművészeti bemutatója követ. Délután a Damjanich János Múzeumban bronzszobrászati kiállítást nyílik. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság Látható, Láthatatlan című tárlatát az Aba Novák Agóra galériában és a Szolnoki galériában mutatják be. Utóbbi helyszínen díjátadót is tartanak. A nap a Múzsák terén filmvetítéssel zárul, ahol a Szolnoki Művésztelepről készült alkotást láthatják az érdeklődők. Tanórák helyett szemetet szedett közel 200 diák a szolnoki Waldorf iskolából, számolt be a szoljon.hu. A gyerekek az országos Teszert akcióhoz csatlakozva az Agyva partján és a Tallinn-Alcsi városrészben gyűjtötték az eldobált hulladékot. A munkában a harmadikosoktól a 12-esekig több korosztály is részt vett. A Tallinn-Alcsi városrészért egyesület már 6. éve csatlakozik az országos szemétszedéshez. Az iskolával most először dolgoztak együtt. A Waldorf iskolásoknak egyébként nem újdonság a környezetük rendben tartása. Korábban örökbe fogadták az Agyva egy szakaszát, amelyet azóta rendszeresen megtisztítanak. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Rájöttem, hogy számomra az alvás a leginkább alábecsült szépségtitok, nyilatkozta Jennifer Lopez. Néha felébredek, és azt mondom, hűha, mintha 10 évet fiatalodtam volna. És ez nem is túlzás egyébként. J.Lo egészen jól tartja magát. 57 évesen, bőven 45-nek néz ki. A Love Don't Cost a Thing-et indítom. Már is 5 perc elmúlt 9. Hello, Max M. Levente vagyok.
3: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Három autó ütközött az M5-ösön Röszke felé a Kecskemét dél csomópont után, a 96-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 kilométer. M7 Budapest felé a Tárnoki pihenőhely közelében egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott, a 27-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás 3-4 kilométer. Az M0-ás déli részén az M1-es felé a Nagy-Dunahidat is érintő 17-es jelű Szigethalom Tököl és 14-es jelű Érd-Budapok csomópontok között a 4-ből a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon ma reggel is több mint 13 kilométeres a torlódás per pillanat. Sokan próbálnak az M5-ös bevezetőn és a Soroksári úton kerülni a város felé, így azok is tele vannak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

You Got What You Give, a New Radicals zenélt Best FM, a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak ma reggel is, október 14-én szerdán, amikor is napos, gomoly felhős, kicsit szeles őszi időnk lesz 13-19 fokkal, az északi és a nyugati tájakon lehet gyenge eső, zápor.

És az ember pontosan ma 79 éve győzte le a hangsebességet. Best FM a legjobb zenék, október 14-én méghozzá 1947-ben először repült egy Chuck Yeager nevű amerikai berepülő pilóta. A hangsebességnél gyorsabban, ami több mint 1200 km/h jelent. A levegőből most vissza a földre, ezen belül is az autópályákra. Life is a Highway, az amerikai Rascal Flatts a Verdák betétdalával a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A következő órában hozom Michael Jacksontól a Rock Your Body-t. Egy alternatív valóságban akár ez is lehetne a helyzet, mert hogy eredetileg neki szánták, de neki nem kellett, úgyhogy Justin Timberlake. Rock Your Body-ja jön a következő órában, és hozom Charlie Giovannival közös dalát, Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: Hívható SMS Viber 0620 5555 155, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoo, do do.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékonyabb életmentés. Újabb leletek a Szolnoki Múzeumban. Új tűzoltóautó Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Újabb különleges leletekkel gyarapodott a Szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteménye, írja a szoljon.hu. A Tisza alacsony vízállásának köszönhetően több régi tárgy is előkerült. Köztük egy 17. századi korsó és egy 19. századi mázastál maradványai. Az intézmény egy több mint egy kilós csontleletet is kapott, amelynek eredetét egyelőre nem sikerült azonosítani. Az elmúlt hónapokban balta maradványok és egy régi pipa is bekerült a múzeumba. Új korszerű tűzoltóautó állt szolgálatba Mezőtúron, tudatta a szoljon.hu. A jármű 4000 liter vizet képes szállítani, összkerékhajtásának köszönhetően pedig nehezen megközelíthető területeken is bevethető. Nem csak tüzek oltására alkalmas, hanem közlekedési baleseteknél és más műszaki mentéseknél is használható. Ehhez modern, akkumulátoros eszközökkel szerelték fel. A szivattyúja menet közben is működtethető, ami különösen a nagyobb szabadtéri tüzeknél jelenthet segítséget. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ilyenkor általában nagyjából már lecsengő félben van a reggeli csúcsforgalom, de október 20-áig ez nincs így az M0-áson, az M1-es felé az M5-ös és a Hárosi Dunahíd között. A négyből két sávot lezártak, most is 12-13 kilométeres arrafelé a torlódás. Kitartást hozzá, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, T.I. kezd Rihannával, Live Your Life, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Fókuszban az 1995-ös év, amikor véglegesítették és hivatalosan is megszületett a DVD formátum. Úgyhogy kedvenc filmjeinket, mint abból az évből a Die Hard, a hetedik, a Közönséges bűnözők, vagy nagy kedvencem a Szemtől szemben immár otthon is megnézhettük. És ugyanabban az évben jelent meg a most hallható dal is, TLC, Waterfalls, a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, azt írja nekünk Árpi. Élhetetlen, járhatatlan, teljesen használhatatlan az M0-ás az M1-es felé. Már második napja, egy óra arra szólás a Nagy Duna híd felé. Tényleg ez lesz még egy hétig? Árpi, az a helyzet, hogy egy hétig nem, de október 20-áig biztosan. A Nagy Duna hídon a 4-ből 2 sávot lezártak. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Október 14-e van a hét és lassan a hónap közepe. Napos, gomoly felhős, kis és szeles napunk lesz 13-18 fokkal, nyugaton és északon egy-egy futózáporral. Örülök, hogy jöttél, kedves ősz. Glad you came, a The Wanted dala folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Nickelback több mint 10 év után jövőre visszatér Budapestre. Június 29-én lépnek fel a Budapest sportarénában, illetve a következő órában is hallhatóak. Itt a Besten szól majd a fotográf. És jön a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csalók árulhatják a túlolcsó tűzifát, visszatérhetnek az Erasmus ösztöndíjak, kiállítás nyílik a Szegedi Papucsról. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túlolcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az Országos Erdészeti Főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébih honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
2: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: A következő tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus ösztöndíjra a magyar egyetemisták. Az uniós tagállamok elfogadták az Európai Bizottság javaslatát, így a hazai kutatók és egyetemek előtt a Horizont Európa program is újra megnyílik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A döntéssel lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró kohéziós támogatás felszabadítását is javasolta. Nagyszabású kutatás indulhat Grönland olajgáz és ásványkincsei után, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Részleteket nem közölt, de szerinte a könnyen kitermelhető olaj mennyisége világviszonylatban is kiemelkedő lehet, írta a Reuters. Grönland jelentős ásványkincsekkel rendelkezik, a kitermelés azonban rendkívül költséges. A sziget 80%-át jég borítja, közúti hálózata pedig alig van, ezért a bányászat elsősorban a hajóval megközelíthető partvidékeken jöhet szóba. Kiállítás nyílik holnap a Szegedi Papucs múltjáról és jövőjéről. A látogatók a Kiskunst galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak. Pénteken pedig a Dóm látogatóközpontban konferencián keresik annak lehetőségeit, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben, között a Szegedi Papucsért alapítvány. Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Korábban senki nem hitt benne, gyerekkorában a társai kegyetlenül megalázták, és a magánélete is tele volt fájdalmakkal, tragédiákkal. Lady Gaga azonban minden pofon után felállt, nem csak a világ egyik legnagyobb sztárja lett, de most végre hűn áhított álma is valóra vált, béranya segítségével idén szeptemberben édesanyja lett. Ő indítja az órát az Always Remember Us This Way-jel. Hello! 4 perccel múlt 11, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. Minden nap vidámsága a 90-es és 2000-es évekre emlékezni. Ebben segít a folytatásban a Soul Searcher dala, Can't Get Enough, és aki nem kapott eleget napközben, az este is hangolja ránk. 6-tól 8-ig Night Shift, a Best FM esti mix műsora, 6-tól a házigazdával White Boy-jal minden nap, szerdánként 7-től DJ Effendivel és az ezredforduló legnagyobb pophimnuszaival mixben.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Az M5-ösen Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. 4-5 kilométeres a torlódás aszfaltozás miatt az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontjától, a másik oldalon pedig jóval nagyobb 11-12 kilométeres a dugó most is, és szinte egész nap. A Hárosi Dunahídon az M1-es felé a 4-ből 2 sávot lezártak. Ez az oka a gigadugónak ma is, és így lesz még október 20-áig. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után elsőként jön a vadóc kanadai April Lavigne és a Girlfriend, a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét drágulnak az unión kívülről rendelt csomagok, éheztette a rábízott gyermeket egy nevelőszülő, nem érdemes packázni egy bölénnyel. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Novembertől 2 eurós kezelési díj terheli az unión kívülről rendelt internetes csomagokat, közölt az adóhatóság. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő, és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is, a vámnyilatkozatokon a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell tüntetni. Vádat emeltek egy borsodi nevelőszülő ellen, aki az ügyészség szerint éheztette és bántalmazta a rábízott kislányt. A nő hétköznap nem adott enni a gyermeknek, aki az iskolában társaitól kapott élelmet. Télen nem megfelelő ruházat nélkül küldte az udvarra, a ház mosdóját pedig nem engedte használni. A vádlott felfüggesztett börtönbüntetést kaphat, és eltilthatják minden olyan munkától, amelyben 18 év alattiakkal kerülne kapcsolatba. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található Buk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítménye a Voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bánt Akács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Nem érdemes packázni egy bölénnyel, ezt saját kis teherautóján tapasztalta meg egy sofőr az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi megállt az úton felbukkanó állat előtt, az azonban váratlanul megindult és fejjel a jármű elejének csapódott. Az autó megrongálódott, a bölény pedig rövidesen továbbment. A park arra figyelmeztet, hogy a vadállatok kiszámíthatatlanok, ezért mindig biztonságos távolságot kell tartani tőlük. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát! Igazán kellemes délutát kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, akik éppen ebédelnek. Hát egyenek jó étvágyjal, a desszertet se felejtsék, és ne felejtsék Christina Aguilerát hallgatni ma délután. Ginny in a Bottle hamarosan itt a Best FM-en, előtte még Avril Lavigne indítja az órát. Jön a Girlfriend. Egyszerűen töltsük együtt a délután.
0: Best FM.

Budapest FM a legjobb zenék. Csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy így a hét közepén is együtt töltünk egy egész délutánt, vagy legalábbis jó néhány órát. Én azon leszek, hogy igazán jó hangulat legyen, és hát szimplán csak könnyebben kibírják a munkát, ha éppen ott hallgatják a Best FM-et. De remélem azért vannak, akik egy kicsit kikapcsolódnak, vagy mondjuk útközben hallgatnak minket, nekik is hozom a legjobbakat. Én ma fodrásznál indítottam a napot, úgyhogy innentől kezdve én mára meg vagyok. Hozom a legjobb zenéket a folytatásban, napkérdését is, mindenféle információt, érdekességet. Önök pedig, hogyha hozzászólnának a mai műsorhoz 0620 55 55 155, itt megtehetik akár Viber üzenet, akár SMS formájában, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha csak úgy egy kicsit beszélgetnének. Nyugodtan a mai témához is természetesen itt lehet hozzászólni, és a közlekedési infokat is ide várom. Szép napot, Krisztina Aguilera dalával, Ginny in a Bottle a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Ma is várom a közlekedési információkat, bárki bármerre jár, jöhet az info, én pedig amint megkapom, már adom is őket tovább, mint hogy az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a külső sávot, a két külső sávot lezárták felújítás miatt, és ez október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most több mint 10 kilométeres a torlódás, a többlet menetidő pedig akár egy óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket, válaszol másik útvonalat, ha pedig Egér útról tud, vagy tényleg másik alternatíváról, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a Sziasztok Lányok szőke dal is tipikusan az, legalábbis szerintem, amit holnap utánig énekelhetünk, hogy szeme mint a tenger. Na jó, menjünk is tovább, mert hogy a következő órában is tartogatok még ilyen dúdolós és énekelgetős slágereket, mint például a Hooligans és a Királylány. De mindjárt egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána a Gárdzsó nyitja majd az órát. Táncolhatunk, hiszen jön a Beszeme Mucho.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Rekord hideg volt a mai hajnal. Jól van a pápa a tüdőműtétje után. 15. születésnapját ünnepli a Margó Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma volt az ősz eddigi leghidegebb hajnala. A Hungarometer szerint országosan átlagosan 2 fokkal maradt el a hőmérséklet az ilyenkor megszokottól. Sokfelé fagypont körüli értékeket mértek, Zabarban pedig -4,3 fokig hűlt a levegő. Ez megdöntötte az október elejé szezon rekordot, amely -3 fok volt. A legenyhébb hajnal Nemesbükön volt, ott 6,8 fokot mutattak a hőmérők. 17 év fegyházra ítéltek egy 23 éves férfit, aki tavaly novemberben előre kitervelten megölte volt élettársát Szolnokon. A törvényszék közlése szerint a vádlott nem tudta elfogadni a szakítást, a nő pedig számon akarta kérni, mert engedély nélkül csak nem 120 000 forintot költött a bankkártyájáról. A férfi beismerte a gyilkosságot, majd lemondott a tárgyalásról. 10 évre a közügyektől is eltiltották. Az ítélet nem jogerős, a védő fellebbezése miatt az ügy a szegedi ítélőtáblán folytatódik. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa a tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt a római Gemelli klinikán operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezeléséről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál hívek imádkoznak a pápa felépüléséért. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünneplik holnaptól vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, mondta a rádiónknak a fesztivál igazgatója Paluska László.
2: A csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort, egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el, sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések, így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk, mert hogy ez a Margó, ez egyáltalán nem nőtte volna ki magát így, hogyha az írók, kiadók, műfordítók meg az olvasók nem támogatnak, segítenek minket az elmúlt 15 évben.
1: Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már többfelé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt 1 óra is lassan 4 perccel. Majoros Rita vagyok, süt a nap, ez a csodálatos őszi délután. Jó zenéket hallgathatunk, mi kell még. Jön mindjárt Beyoncé, de itt lesz az FLM és a ráncok a szemem alatt. Jön majd Ákos is, Lenny Kravitz is, most Gácsóval indul az óra. Itt a Best FM, szép napot!
0: Best FM!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

képlet. Best FM a legjobb zenék. 1926. október 14-e, ez bizony 100 évvel ezelőtt volt, akkor adták ki a brit író Ellen Alexander Milne micimackóját, ami szerintem azóta is generációk nagy kedvence, sőt, az összes generáció nagy kedvence, kis társaival együtt, olvasva, meseként nézve, mesefilmként nézve, szerintem a legnagyobb kedvencünk, úgyhogy majd picit hozzá is kapcsolódik a nap kérdése. Arra vagyok kíváncsi, melyik az a mese, és ez lehet tényleg könyv, történet, mesefilm, rajzfilm, bármi, amit biztosan megmutatunk, vagy megmutatnánk a gyermekeinknek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek akár a mi gyerekkori óriási nagy kedvenceink. Nekem nagyon-nagyon sok ilyen volt. Ha olvasni kellett mesét, akkor a Széttáncolt cipellők, az a hercegnős táncolós történet, azt nagyon-nagyon szerettem, de aztán oda voltam nyilván a magyar népmesékért, szerettem nagyon Vuk történetét, aztán később, amikor a külföldi mesék is bejöttek, akkor a Sailor Moon-t is nagyon-nagyon szerettem, aztán Miss Piggy történeteit is, szóval elég sok kedvencem volt, de természetesen a mai délutánon még legalább 100 eszembe fog jutni, de kíváncsi vagyok az önök kedvenceire is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek ide az üzenetek, ott vagyunk a Facebookon és az Instagramon is, várom a válaszokat. CJ Louis, Sweets for my sweet dalát pedig cserébe hozom. Szép délután mindenkinek!

0: Best FM, a legjobb zenék. A Terész körúton az Oktogonnál baleset történt, ezt írta nekem Tamás, nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, ahol pedig még figyelni kell, egy név nélküli hallgató írta, hogy a Dob utcában is baleset történt, Rózsa utca, Dob utca kereszteződésénél. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk, ahol pedig még szintén figyelni kell, ez az M0-es autóút, mert hogy több helyről több információm is van. A déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták, és ez október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most is több mint 10 kilométeres a torlódás, a Toblett menetidő pedig 1 óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is, úgyhogy aki esetleg teheti, van kerülőútról tudomása, Egér útról, mindenképpen válassza azt, ha pedig meg is írná nekem, vagy a többi hallgatónak, nagyon megköszönöm. A munka torlódásában a Csepeli pihenőhelynél pedig egy autó és egy kamion is összeütközött, a 18-as kilométernél a legbelső sávot el is foglalják az autók, ezzel szintén lassítva a már jelentős kocsisort. És szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál pedig aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a külső sávot le is zárták, 4-5 kilométeres a torlódás. Köszönöm az információkat, ha bárki bármit lát az utakon, akár innen van bővebb vagy frissebb információja. Nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado érkezik, aki nem rég arról nyilatkozott, és nekem ez bevallom őszintén nagyon szimpatikus, hogy ő nagyon is kiáll az igazán testpozitivitás mellett, mert ugye a 2000-es évek csúcsidőszakában a magazinok olyan képszerkesztőkkel világosították a bőrét és vékonyították a csípőjét, amit ő maga sem hitt el, és azóta ezt, amikor csak tudja, mindenképpen fontosnak tartja megemlíteni. Nekem ez szimpi, ő is érkezik a következő órában, és az I'm Like a Bird. És jön majd a Back to Black dalad, akár péntek, akár szombat, figyelem, ez is dallamtapadást fog okozni.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere majd holnap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csalók is árulhatják az olcsó tűzifát. Gabonapelyhes dobozokban csempésztek drogot Hollandiából. Virágba borult az Atakamas hivatag. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az Országos Erdészeti Főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébik honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
2: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Szombaton burkolatjavítás kezdődik több főváros környéki gyorsforgalmi úton. Az M1-es, M7-es közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-as autóúton is korlátozásokra kell készülni, közölte a Magyar Közút. Budaörsnél lezárják az M1-es és az M7-es szétválásánál húzódó középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-asra vezető lehajtót is lezárják, ezért az érdi csomópont felé kell kerülni. A munkák várhatóan november közepéig tartanak. Doroglapult a gabonapelyhes és süteményes dobozokban, de még a boros üvegekben is. A Nemzeti Nyomozóiroda Kelenföldön fogott el két budapesti férfit, akik a gyanú szerint vonaton hoztak Hollandiából csaknem 8 kg kábítószert. A csomagokban ketamint, kokaint és amfetamin olajat találtak, emellett több mint 6000 eurót is lefoglaltak tőlük. Egy 8. kerületi ingatlanban pedig a drog hígításához használható anyagokra bukkantak. A párost őrizetbe vették. Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke. A chilei Atakamas hivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín, sárga és fehér virágszőnyeggel borítva be mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek és a legjobb hangulat a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel. Én Majoros Rita vagyok, hozom, ahogy ígértem, Nelly Furtadót, jön az I'm Like a Bird, de itt lesz a Stereo MC's is, a Connected, de Seal is, és az Amazing, a Deep Dish és az In The Music pedig már nyitja is az órát, ha jó hangulat kell, akkor hangerőt fel!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma kerekén 100 éve, hogy Milne Micimackója megjelent, úgyhogy ez ott az apropót a mai nap kérdésére. Arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a mese, amit biztosan megmutat, vagy megmutatna a gyerekeinek. Azt írja Anna, hát neki a Micimackó biztosan ilyen, mert szerintem megtanít arra, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy szeressenek minket. És ezt a gyermekeimnek is tanítom. Péter is írt a Vukkot. Gyerekkoromban imádtam, és jó lenne, ha a gyerekeim is megismernék ezt a világot, de jó is volt. Azt írja Katalin, a Némó nyomában mesét választaná, a szülői szeretetről szól, de arról is, hogy néha el kell engednünk a gyerekeink kezét. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a kedvencek, és jöhetnek a zenei kedvencek is a folytatásban. Egy duettel megyünk tovább. Kassza TV érkezik Dérhenivel, ez annyira te, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok a folytatásban is mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét észak csomópontnál véget érte a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás úgy tűnik folyamatosan csökken. Szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Erős a forgalom Tatabányánál és Bicske térségében is, elég nagy lassulás tapasztalható. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszám. Ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha megosztja velem. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a sorrend pont rangú.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Hatékonyabb életmentés. Újabb leletek a Szolnoki Múzeumban. Új tűzoltóautó Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
4: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
3: Újabb különleges leletekkel gyarapodott a Szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteménye, írja a szoljon.hu. A Tisza alacsony vízállásának köszönhetően több régi tárgy is előkerült, köztük egy 17. századi korsó és egy 19. századi mázas tál maradványai. Az intézmény egy több mint egy kilós csontleletet is kapott, amelynek eredetét egyelőre nem sikerült azonosítani. Az elmúlt hónapokban balta maradványok és egy régi pipa is bekerült a múzeumba. A Tisza medrében korábban egy jégkorszaki medvekoponyát is találtak, amelyet most a hónap műtárgya vitrínben láthatnak az érdeklődők. Új korszerű tűzoltóautó állt szolgálatba Mezőtúron, tudatta a szoljon.hu. A jármű 4000 liter vizet képes szállítani, összkerékhajtásának köszönhetően pedig nehezen megközelíthető területeken is bevethető. Nem csak tüzek oltására alkalmas, hanem közlekedési baleseteknél és más műszaki mentéseknél is használható. Ehhez modern, akkumulátoros eszközökkel szerelték fel. A szivattyúja menet közben is működtethető, ami különösen a nagyobb szabadtéri tüzeknél jelenthet segítséget. Az országban most 10 ilyen járművet adtak át, Mezőtúr mellett orvosháza és szarvas tűzoltósága is kapott egyet. Az országos fejlesztés során összesen 56 új tűzoltóautót állítanak szolgálatba. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linz Meyer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
5: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
3: Két hét után ismét fogadja a látogatókat a szolnoki Tiszaligeti élményfürdő. A létesítmény szeptember végén garanciális javítások miatt zárt be. Ez alatt a medencéket is felkészítették a térre. A fürdő október 17-én és 18-án szaunaprogramokkal, az őszi szünetben családi programokkal várja a vendégeket. A szintén bezárt Vésőúti strandfürdőben a tervek szerint október 16-áig tartanak a téliesítési munkák. A Tiszaligeti élményfürdő 7 évig tartó felújítás után idén júniusban nyitott meg újra. Harmadik helyezést ért el egy jászkunsági tűzoltó az országos ügyeleti szakmai versenyen, írja a szoljon.hu. Fütyű Péter tűzoltó százados Balatonföldváron mérte össze tudását az ország különböző részeiből érkezett szakemberekkel. A résztvevőknek olyan helyzeteket kellett megoldaniuk, amelyekkel a tűzoltók munkáját irányító ügyeletesek a mindennapokban is találkozhatnak. Egy 30 perces gyakorlat során egyszerre több képzeletbeli vészhelyzetet kellett kezelniük, köztük egy idősek otthonában történt mentést és egy mély garázsban kigyulladt elektromos autó esetét. A gyakorlati feladatokat írásbeli teszt követte. Jász Nagykun Szolnok megyét 3 szakember képviselte a versenyen. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
0: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Fújóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
3: A Magyar Festészet Napjához kapcsolódva rendeznek képzőművészeti programsorozatot Szolnokon. A szombati rendezvény a Szolnoki Művésztelepen indul Határ Attila festőművész kiállításával, amelyet Feste Béd és a Művészeti Szakgimnázium diákjainak természetművészeti bemutatója követ. Délután a Damjanich János Múzeumban bronzszobrászati kiállítást nyílik. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság Látható-Láthatatlan című tárlatát az Abanovák Agóra galériában és a Szolnoki galériában mutatják be. Utóbbi helyszínen díjátadót is tartanak. A nap a Múzsák terén filmvetítéssel zárul, ahol a Szolnoki Művésztelepről készült alkotást láthatják az érdeklődők. Tanórák helyett szemetet szedett közel 200 diák a szolnoki Waldorf iskolából, számolt be a szoljon.hu. A gyerekek az országos Teszed akcióhoz csatlakozva az Agyva partján és a Tallinn-Alcsi városrészben gyűjtötték az eldobált hulladékot. A munkában a harmadikosoktól a 12-esekig több korosztály is részt vett. A Tallinn-Alcsi városrészért egyesület már 6. éve csatlakozik az országos szemétszedéshez. Az iskolával most először dolgoztak együtt. A Waldorf iskolásoknak egyébként nem újdonság a környezetük rendben tartása. Korábban örökbefogadták az Agyva egy szakaszát, amelyet azóta rendszeresen megtisztítanak. Szolnokon rendezték meg a 23. országos víziközmű szerelőversenyt, amelyen 27 háromfős csapat mérte össze szakmai tudását. Adta hírul a szoljon.hu. A kétnapos megmérettetés házigazdája a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT volt. A verseny különlegességét az adta, hogy a gyakorlati feladatok egy részét valós körülmények között, működő felhasználási helyeken kellett teljesíteniük a résztvevőknek. A csapatoknak gyorsan, pontosan és szabályosan kellett dolgozniuk, miközben a pályabírók a kivitelezés minőségét, a szerelvények szivárgásmentes beépítését és a munkavédelmi szabályok betartását is ellenőrizték. A verseny második napján már az elméleti tudás került előtérbe, a szakemberek 50 kérdésből álló tesztet töltöttek ki. A rendezvény ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjátadóval zárult. Emlékfát ültettek Monspart Sarolt a világbajnok tájfutó tiszteletére Szolnokon az Ormos Imre Parkban. Számolt be róla a szolnokinapló.hu. A megemlékezésen egy ginkófát helyeztek el a parkban, egy pihenőpad mögött pedig emléktáblát is kialakítottak. Monspart Sarolt a 1972-ben első magyarként nyert egyéni világbajnoki címet tájfutásban, és ugyanebben az évben Európa első nőjeként teljesítette 3 órán belül a klasszikus maratoni távot. Nevéhez fűződik az Országos Gyalogló Idősek Klubja hálózatának elindítása is. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szuper szerdát a stúdióban Fodor Attila, pont 100 éve annak, hogy Milne regényének, a Mici Mackónak az első kiadása megjelent a könyvesboltok polcain, és ma lenne a születésnapja Roger Moore színésznek. Király Viktorral kezdjük ezt a zenei összeállítást a szólóval.
2: 102.4 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Vasárnaptól némi melegedés várható majd 102.4 Best FM a legjobb zenék. Előtte azonban holnap sok felé számíthatunk felhős időre. Napközben észak-kelet felől elvékonyodik a felhőzet. Számottevő csapadék sem

várható. Többfelé lesz élénk az északi, az északnyugati szél. A reggeli ködés párát követően napközben 15 fok körül tetőzik a hőmérséklet Szolnok környezetében. Pénteken sok napsütés várható, az időnként megjelenő felhőkből kisebb esők lehetnek csupán, többfelé élénk lesz majd az északi szél, 16 foknál is többet mérhetünk. Szombaton még 16-18 fok körül lesznek a maximumok, vasárnap viszont túléphetjük a 19 fokos csúcsot is, ezzel egyidejűleg a hétvégén a reggeli hőmérsékletek is emelkednek majd. A Cut & Move dalát hozom ezúttal, a Get Serious-t még a 90-es évekből, a 102.4 Best FM-en.

Őszi napok várnak ránk, érkeznek a programajánlatok a 102.4 Best FM-en. A bér kötelez, Jankovics Péter önálló estje 19 órakor kezdődik ma kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban látható majd holnap este 10 órától. Siami koncert Szolnokon a Flow Music Clubban pénteken este 8-tól, ahol szombaton este 8-tól fellép a Candyman Duo, a Tom White Rockabilly Show és a Pedro zenekar. Jazz kívánság műsor, a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora szombaton este 8-tól Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban tekinthető meg. Filmzenekoncert a Duna Szimfonikus Zenekarral szombaton 19 órától Cegléden, a Gál József sportcsarnokban, többek között a Rocky, a Karib-tenger kalózai, a Gyűrűk ura, a Jézus Krisztus szupersztár, a Kishableány, a Dzsungelkönyve, a Schindler listája, illetve a Csillagok háborúja zenéivel is. Vivaldi 4 évszak a Swingala Django-val Jászberényben az Ifjúsági Házban most szombaton 19.30-tól. Füsti Fest Tiszafüreden október 23-án és 24-én kemencés, barbecue és grill finomságokkal és többek között hordófestéssel, lovaskocsikázással. 23-án fellép Gilbert Balázs, majd Kalócsenge, szombaton pedig a Kiskalász Duó, illetve a Hippi Finish. Kocka napok, Lego építmények kiállítása, bőrzéje és játszóház október 24 és 25-én kisújszálláson a Vigadóban. Stand-up Nirvana a Tiszapart moziban október 28-án 18.30-tól Orosz Gyurival és Josi baráttal. Halloween party a Hild Viktor könyvtárban október 30-án pénteken 16 és 18 óra között tök faragással, arcfestéssel és többek között tök jó kézműves foglalkozással.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, a folytatásban közlekedési infók. Abony és Újszilvás között útépítést végeznek a 19-es kilométernél. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Albert Irsánál a Nagykörösi összekötő úton közműépítési munkát végeznek. Dózsatelepnél a 3.11-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Aszfaltoznak Tápió Györgyénél is az Újszilvási összekötő úton. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van érvényben. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál aszfaltoznak. A 4601-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Albert Irsán a Dánosi úton vasúti átjáró építése miatt van teljes útzár. Berekfürdőnél a 3401-esen karbantartás miatt van félpályás lezárás. Jászkarajenő belterületén a Május 1 úton kell útszűkületre számítani. Csévharaszt belterületén útszűkület van közműépítési munkálat miatt. Kunhegyes és Tiszafüred között az úthibákat javítják a napokban. Nagy Ivánnál hídjavítás miatt van útszűkület. Turkevén aszfaltoznak, ezért ott félpályást lezárás van érvényben. Debrecennél a 33-ason a 108-as kilométernél van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es 61-es kilométerek között. Az M4-esen sávlezárás van a 37-es 39-es kilométerek térségében. A 4-esen Cegléden burkolat tisztítást végeznek a napokban. Albertis és Cegléd között karbantartást végeznek. A 4-es úton Pilisnél a 45-ös kilométer térségében közműépítési munkálat nehezíti a haladást, ugyancsak Pilisen a Dabasi összekötő úton ugyancsak közműépítési munkálatra kell figyelni. Millértelep után Csataszög felé útfelújítást végeznek. A sok info után érkezik most a Spice Girls és a Viva Forever.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja. Do you

0: egy kis gyakorlásot. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Hatékonyabb életmentés. Újabb leletek a Szolnoki Múzeumban. Új tűzoltóautó Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
3: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
2: Újabb különleges leletekkel gyarapodott a szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteménye, írja a szoljon.hu. A Tisza alacsony vízállásának köszönhetően több régi tárgy is előkerült, köztük egy 17. századi korsó és egy 19. századi mázas tál maradványai. Az intézmény egy több mint egy kilós csontleletet is kapott, amelynek eredetét egyelőre nem sikerült azonosítani. Az elmúlt hónapokban balta maradványok és egy régi pipa is bekerült a múzeumba. A Tisza medrében korábban egy jégkorszaki medvekoponyát is találtak, amelyet most a hónap műtárgya vitrinben láthatnak az érdeklődők. Új korszerű tűzoltóautó állt szolgálatba Mezőtúron, tudatta a szoljon.hu. A jármű 4000 liter vizet képes szállítani, összkerékhajtásának köszönhetően pedig nehezen megközelíthető területeken is bevethető. Nem csak tüzek oltására alkalmas, hanem közlekedési baleseteknél és más műszaki mentéseknél is használható. Ehhez modern, akkumulátoros eszközökkel szerelték fel. A szivattyúja menet közben is működtethető, ami különösen a nagyobb szabadtéri tüzeknél jelenthet segítséget. Az országban most 10 ilyen járművet adtak át, Mezőtúr mellett orosháza és szarvas tűzoltósága is kapott egyet. Az országos fejlesztés során összesen 56 új tűzoltóautót állítanak szolgálatba. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
2: Két hét után ismét fogadja a látogatókat a szolnoki Tiszaligeti élményfürdő. A létesítmény szeptember végén garanciális javítások miatt zárt be. Ez alatt a medencéket is felkészítették a térre. A fürdő október 17-én és 18-án szauna programokkal, az őszi szünetben családi programokkal várja a vendégeket. A szintén bezárt Véső úti strandfürdőben a tervek szerint október 16-áig tartanak a téliesítési munkák. A Tiszaligeti élményfürdő 7 évig tartó felújítás után idén júniusban nyitott meg újra. Harmadik helyezést ért el egy jászkunsági tűzoltó az országos ügyeleti szakmai versenyen, írja a szoljon.hu. Fütyű Péter tűzoltó százados Balatonföldváron mérte össze tudását az ország különböző részeiből érkezett szakemberekkel. A résztvevőknek olyan helyzeteket kellett megoldaniuk, amelyekkel a tűzoltók munkáját irányító ügyeletesek a mindennapokban is találkozhatnak. Egy 30 perces gyakorlat során egyszerre több képzeletbeli vészhelyzetet kellett kezelniük, köztük egy idősek otthonában történt mentést és egy mély garázsban kigyulladt elektromos autó esetét. A gyakorlati feladatokat írásbeli teszt követte. Jász-Nagykun Szolnok megyét 3 szakember képviselte a versenyen. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
5: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Fújóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
2: A Magyar Festészet Napjához kapcsolódva rendeznek képzőművészeti programsorozatot Szolnokon. A szombati rendezvény a Szolnoki Művésztelepen indul Határ Attila festőművész kiállításával, amelyet Feste Béd és a Művészeti Szakgimnázium diákjainak természetművészeti bemutatója követ. Délután a Damjanich János Múzeumban bronzszobrászati kiállítást nyílik. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság Látható-Láthatatlan című tárlatát az Abanovák Agóra galériában és a Szolnoki galériában mutatják be. Utóbbi helyszínen díjátadót is tartanak. A nap a Múzsák terén filmvetítéssel zárul, ahol a Szolnoki Művésztelepről készült alkotást láthatják az érdeklődők. Tanórák helyett szemetet szedett közel 200 diák a szolnoki Waldorf iskolából, számolt be a szoljon.hu. A gyerekek az országos Teszert akcióhoz csatlakozva az Agyva partján és a Tallinn-Alcsi városrészben gyűjtötték az eldobált hulladékot. A munkában a harmadikosoktól a 12-esekig több korosztály is részt vett. A Tallinn-Alcsi városrészért egyesület már 6. éve csatlakozik az országos szemétszedéshez. Az iskolával most először dolgoztak együtt. A Waldorf iskolásoknak egyébként nem újdonság a környezetük rendben tartása. Korábban örökbe fogadták az Agyva egy szakaszát, amelyet azóta rendszeresen megtisztítanak. Szolnokon rendezték meg a 23. országos víziközmű szerelőversenyt, amelyen 27 háromfős csapat mérte össze szakmai tudását. Adta hírul a szoljon.hu. A kétnapos megmérettetés házigazdája a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT volt. A verseny különlegességét az adta, hogy a gyakorlati feladatok egy részét valós körülmények között, működő felhasználási helyeken kellett teljesíteniük a résztvevőknek. A csapatoknak gyorsan, pontosan és szabályosan kellett dolgozniuk, miközben a pályabírók a kivitelezés minőségét, a szerelvények szivárgásmentes beépítését és a munkavédelmi szabályok betartását is ellenőrizték. A verseny második napján már az elméleti tudás került előtérbe, a szakemberek 50 kérdésből álló tesztet töltöttek ki. A rendezvény ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjátadóval zárult. Emlékfát ültettek Monspart Sarolt a világbajnok tájfutó tiszteletére Szolnokon az Ormos Imre Parkban. Számolt be róla a szolnokinapló.hu. A megemlékezésen egy ginkófát helyeztek el a parkban, egy pihenőpad mögött pedig emléktáblát is kialakítottak. Monspart Sarolt 1972-ben első magyarként nyert egyéni világbajnoki címet tájfutásban, és ugyanebben az évben Európa első nőjeként teljesítette 3 órán belül a klasszikus maratoni távot. Nevéhez fűződik az Országos Gyalogló Idősek Klubja hálózatának elindítása is. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szuper szerdánk van, a stúdióban Fodor Attila, üdvözlet, és ma van Asher születésnapja, de most ünnepel Péterfi Bori is. Mi egy olyan énekesnővel folytatjuk, akinek színészi karrierje is legalább annyira fontos, mint a zenei. Krisztina Millian énekel ezúttal elsőre, When You Look At Me.
1: 102.4 Veszte.

Vasárnaptól némi melegedés várható majd 102.4 Best FM a legjobb zenék. Előtte azonban holnap sok felé számíthatunk felhős időre. Napközben észak-kelet felől elvékonyodik a felhőzet. Számottevő csapadék sem várható. Többfelé lesz élénk az északi, az észak-nyugati szél. A reggeli ködés párát követően napközben 15 fok körül tetőzik a hőmérséklet Szolnok környezetében. Pénteken sok napsütés várható, az időnként megjelenő felhőkből kisebb esők lehetnek csupán, többfelé élénk lesz majd az északi szél, 16 foknál is többet mérhetünk. Szombaton még 16-18 fok körül lesznek a maximumok, vasárnap viszont túléphetjük a 19 fokos csúcsot is, ezzel egyidejűleg a hétvégén a reggeli hőmérsékletek is emelkednek majd. A rock, amit szeretünk, a Red Hot Chili Peppers és az Other Side most a 102.4 Best FM-en.

Élményekkel teli őszi napok várnak ránk, érkeznek a programajánlatok a 102.4 Best FM-en. A bér kötelez, Jankovics Péter önálló estje 19 órakor kezdődik ma kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban látható majd holnap este 10 órától. Siami koncert Szolnokon a Flow Music Clubban pénteken este 8-tól, ahol szombaton este 8-tól fellép a Candyman Duo, a Tom White Rockabilly Show és a Pedro zenekar. Jazz kívánság műsor, a Sárik Péter Trió és Falusi Marian közös műsora szombaton este 8-tól Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban tekinthető meg. Filmzenekoncert a Duna Szimfonikus Zenekarral szombaton 19 órától Cegléden, a Gál József sportcsarnokban, többek között a Rocky a Karib-tenger kalózai, a Gyűrűk ura, a Jézus Krisztus szupersztár a Kishableány, a Dzsungelkönyve, a Schindler listája, illetve a Csillagok háborúja zenéivel is. Vivaldi 4 évszak a Swing a la Django-val Jászberényben az Ifjúsági Házban most szombaton 19.30-tól. Füsti Fest Tiszafüreden október 23-án és 24-én kemencés, barbecue és grill finomságokkal és többek között hordófestéssel, lovaskocsikázással. 23-án fellép Gilbert Balázs, majd Kalócsenge, szombaton pedig a Kis Kalász Duó, illetve a Hippie Finish. Kocka napok, Lego építmények kiállítása, bőrzéje és játszóház október 24 és 25-én kisújszálláson a Vigadóban. Stand Up Nirvana a Tiszapart moziban október 28-án 18.30-tól Orosz Gyurival és Josi baráttal. Halloween party a Hild Viktor könyvtárban október 30-án pénteken 16 és 18 óra között tök faragással, arcfestéssel és többek között tök jó kézműves foglalkozással. Nene és a későre jár most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, a folytatásban közlekedési infók. Abony és Újszilvás között útépítést végeznek a 19-es kilométernél. Ecsekfalva határában a fő csatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Albertírsánál a Nagykőrösi összekötő úton közműépítési munkát végeznek. Dózsatelepnél a 3-11-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Aszfaltoznak Tápió Györgyénél is az Újszilvási összekötő úton. Útépítése kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van érvényben. A 442-esen Rákóczi Újfalunál aszfaltoznak. A 4601-es Nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Albertírsán a Dánosi úton vasúti átjáró építése miatt van teljes útzár. Berekfürdőnél a 3401-esen karbantartás miatt van félpályás lezárás. Jászkarajenő belterületén a Május 1 úton kell útszűkületre számítani. Csévharaszt belterületén útszűkület van közműépítési munkálat miatt. Kunhegyes és Tiszafüred között az úthibákat javítják a napokban. Nagy Ivánnál hídjavítás miatt van útszűkület. Turkevén aszfaltoznak, ezért ott félpályást lezárás van érvényben. Debrecennél a 33-ason a 108-as kilométernél van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es 61-es kilométerek között. Az M4-esen sávlezárás van a 37-es 39-es kilométerek térségében. A 4-esen Cegléden burkolat tisztítást végeznek a napokban. Albertis és Cegléd között karbantartást végeznek. A 4-es úton Pilisnél a 45-ös kilométer térségében közműépítési munkálat nehezíti a haladást, ugyancsak Pilisen a Dabasi összekötő úton ugyancsak közműépítési munkálatra kell figyelni. Millértelep után Csataszög felé útfelújítást végeznek. Köszi, hogy vezetés közben is a legjobb zenék szólnak, itt is van a Bad Habits, Ed Sheerantől a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékonyabb életmentés. Újabb leletek a Szolnoki Múzeumban. Új tűzoltóautó Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Újabb különleges leletekkel gyarapodott a Szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteménye, írja a szoljon.hu. A Tisza alacsony vízállásának köszönhetően több régi tárgy is előkerült, köztük egy 17. századi korsó és egy 19. századi mázas tál maradványai. Az intézmény egy több mint egy kilós csontleletet is kapott, amelynek eredetét egyelőre nem sikerült azonosítani. Az elmúlt hónapokban balta maradványok és egy régi pipa is bekerült a múzeumba. A Tisza medrében korábban egy jégkorszaki medvekoponyát is találtak, amelyet most a hónap műtárgya vitrinben láthatnak az érdeklődők. Új korszerű tűzoltóautó állt szolgálatba Mezőtúron, tudatta a szoljon.hu. A jármű 4000 liter vizet képes szállítani, összkerékhajtásának köszönhetően pedig nehezen megközelíthető területeken is bevethető. Nem csak tüzek oltására alkalmas, hanem közlekedési baleseteknél és más műszaki mentéseknél is használható. Ehhez modern, akkumulátoros eszközökkel szerelték fel. A szivattyúja menet közben is működtethető, ami különösen a nagyobb szabadtéri tüzeknél jelenthet segítséget. Az országban most 10 ilyen járművet adtak át, Mezőtúr mellett orosháza és szarvas tűzoltósága is kapott egyet. Az országos fejlesztés során összesen 56 új tűzoltóautót állítanak szolgálatba. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Két hét után ismét fogadja a látogatókat a szolnoki Tiszaligeti élményfürdő. A létesítmény szeptember végén garanciális javítások miatt zárt be. Ez alatt a medencéket is felkészítették a télre. A fürdő október 17-én és 18-án szaunaprogramokkal, az őszi szünetben családi programokkal várja a vendégeket. A szintén bezárt vésőúti strandfürdőben a tervek szerint október 16-áig tartanak a téliesítési munkák. A Tiszaligeti élményfürdő 7 évig tartó felújítás után idén júniusban nyitott meg újra. Harmadik helyezést ért el egy jászkunsági tűzoltó az országos ügyeleti szakmai versenyen, írja a szoljon.hu. Fütyű Péter tűzoltó százados Balatonföldváron mérte össze tudását az ország különböző részeiből érkezett szakemberekkel. A résztvevőknek olyan helyzeteket kellett megoldaniuk, amelyekkel a tűzoltók munkáját irányító ügyeletesek a mindennapokban is találkozhatnak. Egy 30 perces gyakorlat során egyszerre több képzeletbeli vészhelyzetet kellett kezelniük, köztük egy idősek otthonában történt mentést és egy mély garázsban kigyulladt elektromos autó esetét. A gyakorlati feladatokat írásbeli teszt követte. Jász Nagykun Szolnok megyét 3 szakember képviselte a versenyen. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
4: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A Magyar Festészet Napjához kapcsolódva rendeznek képzőművészeti programsorozatot Szolnokon. A szombati rendezvény a Szolnoki Művésztelepen indul Határ Attila festőművész kiállításával, amelyet Feste Béd és a Művészeti Szakgimnázium diákjainak természetművészeti bemutatója követ. Délután a Damjanich János Múzeumban bronzszobrászati kiállítást nyílik. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság Látható-Láthatatlan című tárlatát az Abanovák Agóra galériában és a Szolnoki galériában mutatják be. Utóbbi helyszínen díjátadót is tartanak. A nap a Múzsák terén filmvetítéssel zárul, ahol a Szolnoki Művésztelepről készült alkotást láthatják az érdeklődők. Tanórák helyett szemetet szedett közel 200 diák a szolnoki Waldorf iskolából, számolt be a szoljon.hu. A gyerekek az országos Teszed akcióhoz csatlakozva az Agyva partján és a Tallinn-alcsi városrészben gyűjtötték az eldobált hulladékot. A munkában a harmadikosoktól a 12-esekig több korosztály is részt vett. A Tallinn-alcsi városrészért egyesület már 6. éve csatlakozik az országos szemétszedéshez. Az iskolával most először dolgoztak együtt. A Waldorf iskolásoknak egyébként nem újdonság a környezetük rendben tartása. Korábban örökbefogadták az Agyva egy szakaszát, amelyet azóta rendszeresen megtisztítanak. Szolnokon rendezték meg a 23. országos víziközmű szerelőversenyt, amelyen 27 háromfős csapat mérte össze szakmai tudását. Adta hírul a szoljon.hu. A kétnapos megmérettetés házigazdája a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Volt. A verseny különlegességét az adta, hogy a gyakorlati feladatok egy részét valós körülmények között, működő felhasználási helyeken kellett teljesíteniük a résztvevőknek. A csapatoknak gyorsan, pontosan és szabályosan kellett dolgozniuk, miközben a pályabírók a kivitelezés minőségét, a szerelvények szivárgásmentes beépítését és a munkavédelmi szabályok betartását is ellenőrizték. A verseny második napján már az elméleti tudás került előtérbe, a szakemberek 50 kérdésből álló tesztet töltöttek ki. A rendezvény ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjátadóval zárult. Emlékfát ültettek Monspart Sarolt a világbajnok tájfutó tiszteletére Szolnokon az Ormos Imre Parkban. Számolt be róla a szolnokinapló.hu. A megemlékezésen egy ginkófát helyeztek el a parkban, egy pihenőpad mögött pedig emléktáblát is kialakítottak. Monspart Sarolt a 1972-ben első magyarként nyert egyéni világbajnoki címet tájfutásban, és ugyanebben az évben Európa első nőjeként teljesítette 3 órán belül a klasszikus maratoni távot. Nevéhez fűződik az Országos Gyalogló Idősek Klubja hálózatának elindítása is. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 1750-ben elindult az első postakocsi járat Bécsbe, Budáról. A kétnapos útért 15 forintot kellett leperkálni, ami nagyjából 2 borjú árát tette ki. Manapság ez sokkal olcsóbb, és sokkal gyorsabb is. És szuper gyors a Kosindala is, velük folytatjuk.
0: 102.4 Best FM.

megjelenése várható majd 102.4 Best FM a legjobb zenék. Előtte azonban holnap sok felé számíthatunk felhős időre. Napközben észak-kelet felől elvékonyodik a felhőzet. Számottevő csapadék sem várható. Többfelé lesz élénk az északi, az észak-nyugati szél. A reggeli ködés párát követően napközben 15 fok körül tetőzik a hőmérséklet Szolnok környezetében. Pénteken sok napsütés várható, az időnként megjelenő felhőkből kisebb esők lehetnek csupán, többfelé élénk lesz majd az északi szél, 16 foknál is többet mérhetünk. Szombaton még 16-18 fok körül lesznek a maximumok, vasárnap viszont túléphetjük a 19 fokos csúcsot is, ezzel egyidejűleg a hétvégén a reggeli hőmérsékletek is emelkednek majd. Az En-Vogue sikerei között ott szerepel a Free Your Mind a 90-es években, mi pedig ezt hallgatjuk meg itt a 102.4 Best.

élményekkel teli őszi napok várnak ránk, érkeznek a programajánlatok a 102.4 Best FM-en. A bér kötelez, Jankovics Péter önálló estje 19 órakor kezdődik ma kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban látható majd holnap este 10 órától. Siami koncert Szolnokon a Flow Music Clubban pénteken este 8-tól, ahol szombaton este 8-tól fellép a Candyman Duo, a Tom White Rockabilly Show és a Pedro zenekar. Jazz kívánság műsor, a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora szombaton este 8-tól Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban tekinthető meg. Filmzenekoncert a Duna Szimfonikus Zenekarral szombaton 19 órától Cegléden, a Gál József sportcsarnokban, többek között a Rocky, a Karib-tenger kalózai, a Gyűrűk ura, a Jézus Krisztus szupersztár, a Kishableány, a Dzsungelkönyve, a Schindler listája, illetve a Csillagok háborúja zenéivel is. Vivaldi 4 évszak a Swingala Django-val Jászberényben az Ifjúsági Házban most szombaton 19.30-tól. Füsti Fest Tiszafüreden október 23-án és 24-én kemencés, barbecue és grill finomságokkal és többek között hordófestéssel, lovaskocsikázással. 23-án fellép Gilbert Balázs, majd Kalócsenge, szombaton pedig a Kiskalász Duó, illetve a Hippie Finish. Kocka napok, Lego építmények kiállítása, bőrzéje és játszóház október 24 és 25-én kisújszálláson a Vigadóban. Stand Up Nirvana a Tiszapart moziban október 28-án 18.30-tól Orosz Gyurival és Josi baráttal. Halloween party a Hild Viktor könyvtárban október 30-án pénteken 16 és 18 óra között tök faragással, arcfestéssel és többek között tök jó kézműves foglalkozással. A dallamok az Amerikai Szépség filmben is visszaköszönnek, Jakarta és az American Dream most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, a folytatásban közlekedési infók. Abony és Újszilvás között útépítést végeznek a 19-es kilométernél. Ecsekfalva határában a fő csatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Albert Irsánál a Nagykörösi összekötő úton közműépítési munkát végeznek. Dózsatelepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Aszfaltoznak Tápió Györgyénél is az Újszilvási összekötő úton. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van érvényben. A 442-esen Rákóczi Újfalunál aszfaltoznak. A 4601-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Albert Irsán a Dánosi úton vasúti átjáró építése miatt van teljes útzár. Beregfürdőnél a 3401-esen karbantartás miatt van félpályás lezárás. Jászkarajenő belterületén a Május 1 úton kell útszűkületre számítani. Csévharaszt belterületén útszűkület van közműépítési munkálat miatt. Kunhegyes és Tiszafüred között az úthibákat javítják a napokban. Nagy Ivánnál hídjavítás miatt van útszűkület. Turkevén aszfaltoznak, ezért ott félpályást lezárás van érvényben. Debrecennél a 33-ason a 108-as kilométernél van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es 61-es kilométerek között. Az M4-esen sávlezárás van a 37-es 39-es kilométerek térségében. A 4-esen Cegléden burkolat tisztítást végeznek a napokban. Albert is és Cegléd között karbantartást végeznek. A 4-es úton Pilisnél a 45-ös kilométer térségében közműépítési munkálat nehezíti a haladást, ugyancsak Pilisen a Dabasi összekötő úton ugyancsak közműépítési munkálatra kell figyelni. Millértelep után Csataszög felé útfelújítást végeznek. Heinz Gábor Biga dalával zárom a szerdai műszakot, Fodor Attila vagyok, köszi a figyelmet, további Best FM-es időtöltést!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dupla kezelési költség terheli az EU-n kívülről érkező csomagokat novembertől. Budapestnek jó olimpia rendezési esélyei vannak, észak-keleten lehet eső zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A jövő hónaptól két kezelési díj terheli az EU-n kívülről rendelt internetes csomagokat, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is. A vámnyilatkozaton a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell majd tüntetni. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt Rómában operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezelésről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál, ahol a pápa éppen tartózkodik, hívek imádkoznak a Szentatya felépüléséért. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Budapest komoly eséllyel pályázhat a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, a párizsi játékok egyik vezetője szerint. Sophie Loren úgy véli, a magyar főváros előnye a nemzetközi sportesemények rendezésében szerzett tapasztalat, a sportszerető közönség és a már meglévő létesítmények. A francia szakember a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett Budapestre, ahol a fenntartható rendezés fontosságát is hangsúlyozták. Magyarország mellett 6 másik ország érdeklődik a 2036-os játékok iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt arról, hogy hol rendezik meg a 36-os olimpiát. Tisztul az ég, északon, keleten azonban továbbra is lehet eső zápor. A részleteket azonnal mondom. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként észak-keleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ami a 90-es és a 2000-es években ott volt a slágerlisták élén, az eladási listák élén, vagy éppen a rádiós játszási listák élén, az biztos, hogy itt lesz a következő 120 perc. Nem is, mert inkább fordítva mondom, a következő 120 perc dalai mind ott voltak a 90-es és a 2000-es években. A lejátszási listák, az eladási listák, vagy a rádiós játszási listák élén. Ezt ugye röviden úgy szoktuk fogalmazni, hogy pop és rádiós lágerek. Erről szól mindig a szerdai első 120 perc 6 és 8 óra között. 6-től 7-ig én White Boy, 7-től DJ FND, a lemezjátszók mögött.

0: minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi Night Shift-es mixeket, közben pedig olvasgatni a mixekhez mellékelt

0: lassítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A 06255555-ös Viber számunkra írt a Norbia 15-ből, hogy köszi a hatalmas zenéket. Igazán nincs mit. Adri pedig azt írta, hogy a Mixcloud-os küldetést teljesítene, ezt meg mi köszönjük szépen, Adri. 06255555, akkor mondom még egyszer, ide lehet nekünk Viber és SMS üzenetet küldeni, és persze ezen telefonszámunkon keresztül hívni is lehet minket. Van egy e-mail címünk, az info@bestfmbudapest.hu, és ha még nem lájkoltátok volna a saját profilunkat Facebookon és Instán, akkor tegyétek meg ezt is. Best FM Night Shift. Így találtok meg minket.

Best FM. A legjobb zenék mixben.

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Mondanám, hogy a Night Shift-es mixeknek se vége, se hossza, mert de mindig 120 perc a hossz, és a vége az mindig este 8-kor van. Tehát addig van még pont 60 percünk. Ez a következő 60 perc lesz az, amiben majd DJ FM-i állalemez játszott mögött. Pop és rádiós lágerek továbbra is terítéken. Gyorsan helyet cserélünk, és egy nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújul a balatoni bringakör, nem lesz olcsóbb jövőre sem a gázolaj. Virágba borult az egyik legszárazabb sivatag egy része. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az Energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Mintegy 20 kilométeren újulhat meg a balatoni bringa körkerékpárút. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzhő között 7 településen összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki és építik át a meglévő útvonalat. Az önálló kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, és két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz Európai Uniós és hazai forrásokat is felhasználják. A közbeszerzések egy része már zajlik, a felújítási munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A múlt és a modern divat találkozik Szegeden, ahol holnap kiállítás nyílik a szegedi papucs történetéről és jövőjéről. Régi minták, kortárs divatfotók és képzőművészeti alkotások mutatják be, miként válhat a törökkorig visszanyúló hagyomány a mai öltözködés részévé. A tárlat a Kiskunszt galériában nyílik. Pénteken szakmai konferenciát rendeznek a Szegedi Dom látogatóközpontban, ahol a kézműves tudás megőrzéséről és a hagyományos lábbeli modern újra gondolásáról tanácskoznak. Virágba borult a világ legszárazabb vidéke. A chilei Atacama-sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín sárga és fehér virág szőnyeggel borítva be a mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Felújítások kezdődnek az M1-es M7-es közös szakaszán. Szigorítanak a horvátok, nagyobb büntetés jöhet a gyorshajtásért. Északon is keleten lehet esőzápor. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Érd felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuána átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett. A kábítószer egy részét Spanyolországból szerezték be. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség 8 ember ellen emelt vádat. Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forintnak megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A horvát belügyminisztérium már dolgozik a törvénymódon. Újabb részletek derültek ki a Gulácsi Péter spanyolországi otthonában történt fegyveres rablásról. 4 csuklyás férfi tört be a magyar labdarúgó válogatott kapus házába kett hajnalban, miközben ő a családjával aludt. A támadók közül többen fegyvert viseltek és a széfből készpénzt, valamint ékszereket követeltek. A rablók csak nem egy órát töltöttek az épületben, majd 2 luxusautóval elmenekültek. A családnak nem esett fizikai bántódása, az elkövetőket továbbra is keresik. Gulácsi a történtek miatt kihagyta a Villarreal keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként észak-keleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Nincsen Rózsa tövis nélkül mondás nálunk abszolút igaz lesz a következő órában, mert hogy jön a Kiss from a Rose Seal-től, előtte pedig itt lesz a Fekete Tövis Pápai Jocitól. De ebben a 60 percben jön még a Shapeshifters a Back to Basics-el, a Gadjo a So Many Times-al, és 50 Cent is a Candy Shop-pal 8 és 9 között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe-ja.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Aki lemaradt, kimaradt. Tegnap este volt a Pussycat Dolls európai turnéjának utolsó állomása Londonban. Nem tudom, hogy valaha még összeáll-e a zenekar, akár csak így hármasban, akár az eredeti ötös formációban, de hogyha valaki még hajlandó hatalmat

Best FM a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban, már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best FM.

Verstappen a legjobb zenék. Az évek során kiderült, hogy a C-Block is sokkal inkább egy zenei projekt, mint sem egy zenekar fix tagokkal. És bizony itt is cserélődtek az énekesek és a rapperek. Olyannyira, hogy idén december 11-én jön a vadonatúj C-Block kislemez nem mással a zenekar soraiban, mint Dante Thomas-szal. Igen, azzal a Dante Thomas-szal, akinek a Miss Californiát is köszönhetjük. Most az eredeti felállású C-Block jön. A Time is Ticking Away-el.

Best FM a legjobb zenék új album állítólag lesz, már dolgozik is rajta, The Algorithm címmel fog majd megjelenni 2027-ben, viszont világkörüli turné nem lesz, bármennyire is szeretnék ezt elhitetni velünk mindenféle kamu Facebook oldalak. Jön 50 Cent a Candy Shop-ban itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem mindegy, hogy honnan rendelünk tűzifát, jövőre is drága maradhat a gázolaj. Bivaj erős birkózó válogatott megy a VB-re. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadítását próbálnak növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 10 magyar birkózó is kiemeltként várhatja az asztanai világbajnokság sorsolását. A 13 fős válogatottból ráadásul 4-en a világranglista éléről kezdhetik meg a versenyt. Vánca István, Fritsch Robert, Szőke Alexis, Vitek Darius egyaránt első kiemelt lesz kötött fogásban. A kazahsztáni világbajnokság jövő szombaton kezdődik és november 1-jéig tart. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy pár évvel ezelőtt a Sugar Babes, úgy idén ősszel a Mystic is egy alkalmas visszatérő koncertet nyomott a londoni O2 Arénában. Aztán tudjuk, hogy a Sugar Babes azóta már többször is fellépett, sőt, jövő évelejére új albumot ígérnek, úgyhogy lehet, hogy egyszer a Mystic is majd eljut ugyanide. Mindkettő csapat érkezik a következő órában itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, hát az időjárás cseppet sem lesz más a holnapi napon, sőt, pontosan ugyanolyan lesz, mint ma. 17 fokos nappali maximum, kevés felhővel, szél, csapadékes front nélkül.

Best FM a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

erről a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus dalról, hogy Candy Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free, itt a Best Time.

FM, a legjobb zenék, One Night Stand, egy éjszakás kaland. Hát valami ilyesminek hirdette meg szeptember 12-i újra egyesülő koncertjét a Mystic. 20 évet kellett erre várni, hogy lesz ebből még több, hát azt talán csak a zenekar és a menedzsment tudja. A Scandalous érkezik most itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni az M7-esen és az M0-áson. Megvan az év turistaháza, északon és keleten eshet. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuana átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuanával és kokainnal kereskedett. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönség szavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forint megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Usher Raymond néven nem ő volt az első a családban, ő már negyedikként viselte ugyanezt a nevet. Dallasban, Texasban született, aztán átköltözött Atlantába, ahol 15 évesen már meg is jelentette első nagylemezét, és onnantól fogva a világ csak úgy ismeri őt, hogy Usher, aki ma október 14-én ünnepli a születésnapját, hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszélve a legjobb zenék 25 évvel ezelőtt, a 2001-es Sziget idején járt itt utoljára Magyarországon, szóval éppen itt volt az ideje, hogy megint ellátogasson hozzánk, el is fog, november végén érkezik majd Budapestre. Eagle Eye Cherry, biztos, hogy ezt is nyomni fogja majd. Save Tonight!

Best FM a legjobb zenék, idén május 1-én vonult börtönbe Prez Michel, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. Ők ugyan még bíznak a fellebbezésben, illetve az elnöki kegyelemben, de a szakértők azt mondják, hogy ebben nagyon nem érdemes bízni. Gondolom nem úgy tervezte, hát senki nem úgy szokta tervezni, hogy 54. születésnapját majd a rácsok mögött fogja ünnepelni, de idén ez lesz a helyzet, ugyanis pontosan 5 nap múlva, október 19-én lesz majd Prez Michel születésnapja. A zenekarával, a Fugees-zel és a Killing Me Softy-val érkezik most itt a Besten, a legjobb zenék között.

történetét vissza lehet követni. Az 1927, ez az első hivatalos megjelenése annak a görög népdalnak, amelyből aztán Dick Dale megcsinálta a Miserlu című dalt, amelyet aztán Quentin Tarantino felhasznált abban a filmjében, amelyet 1994-ben pontosan ezen a napon mutattak be az amerikai mozik. Aztán a Pulp Fiction után ezt a dalt

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai szerdából hátra van még 60 perc, és természetesen ebben a 60 percben is, mint az előző 23-ban, a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere érkeznek, vagy felejthetetlen előadóktól. Robbie Williams, Kylie Minogue-gal jön meg a Kids-el, itt lesz a The Loonies az I Got Five On It-tal, és egy kis Payphone a Maroon 5-tól az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a best

0: sem a lány. Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

Best FM a legjobb zenék, hogyha tényleg lesz valami jövőre a Kylie Minogue karrierének 40. évfordulóját ünneplő világkörüli turnéból, hát akkor gondolom azért csak visszalátogat második otthonába az Egyesült Királyságba, és gondolom felép majd Londonban, és gondolom, hogyha ott lesz, akkor azért ehhez a dalhoz azért csak meghívja Robbie Williams-t. De jó lenne ezt egyszer élőben hallani tőlük. Jön a kérdzét a Besten a legjobb zenék között!

Képzelnék, holnap meccs lesz az Üllői úton, tudjuk, hogy ez mit jelent. Megállni tilos táblák, elterelések és a többi. Üllői úti felüljáró melletti mindkét szervizút, Albert Flórián út, Fék utca, Gyáli út, Bláthi Otto utca, a szokásos helyen tessék éjféli korlátozásokra számítani.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.